nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

Listen! Do it with me!

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június 15-től december 15-ig tesztelik a Műszaki Vizsgák Központi Informatikai Rendszerét. A járművek regisztrációja a jövőben kizárólag akkor lesz lehetséges, ha az adott jármű rendelkezik a műszaki vizsgáról szóló érvényes digitális tanúsítvánnyal. Az eredményeket egy teljesen objektív rendszer fogadja majd, így nem lesz lehetőség a tanúsítványok manipulálására. A Szerbiai Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy az alapkamatot 5,75%-on tartja. A jegybank közölte, hogy változatlan marad a betéti rendelkezések kamatja is, amely 4,5%, valamint a hitelkönnyítési kamat, amely 7%. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter a MOL képviselőivel folytatott tárgyalást követően kijelentette, hogy a szerb fél elégedetlen a kapott javaslattal, ugyanakkor hangsúlyozta, Szerbia továbbra is elkötelezett a MOL-lal folytatott tárgyalások és a kompromisszum keresés mellett, de nem minden áron. Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a mindennapi kávéfogyasztást. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mélyreható hatással lehet a sejtek működésére, sőt, akár az illettartamra is. A londoni Queen Mary Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, az úgynevezett OMPK-t. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez. A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amely sok szempontból hasonlít az emberi sejthez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem az összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolja az anyagcserét és a sejtosztódást. A szerb vízilabda válogatott játékosai bejelentették, hogy addig nem szerepelnek a nemzeti csapatban, amíg a szerbiai vízilabda szövetség élén Slobodan Szóró áll. A közleményt azután adták ki, hogy Uroš Stevanović szövetségi kapitány lemondott néhány nappal Szóró megválasztását követően. Az Aston Villa 4-0-ás győzelemmel fordította meg a Nottingham Forest elleni Európa Liga elődöntős párharcot, és bejutott a sorozat fináléjába. Ma párás napsütéses időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A Standard Ada közművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkp.standard_ada.co.rs honlapon találnak.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

első segélynyújtó verseny május 9-én szombaton a Vöröskereszt épületében. A verseny programja: reggel 8 órától a csapatok érkezése, 8:30-tól rajtszámok kihúzása, 9 órától a verseny kezdete és köszöntő beszédek, 11:30-tól a verseny vége, 12 órakor eredményhirdetés és az elismervények átadása.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június 15-től december 15-ig tesztelik a műszaki vizsgák központi informatikai rendszerét. A járművek regisztrációja a jövőben kizárólag akkor lesz lehetséges, ha az adott jármű rendelkezik a műszaki vizsgára szóló érvényes digitális tanúsítvánnyal. Az eredményeket egy teljesen objektív rendszer fogadja majd, így nem lesz lehetőség a tanúsítványok manipulálására. A Szerbiai Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy az alapkamatot 5,75%-on tartja. A jegybank közölte, hogy változatlan marad a betéti rendelkezések kamatja is, amely 4,5%, valamint a hitelkönnyítési kamat, amely 7%. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter a MOL képviselőivel folytatott tárgyalást követően kijelentette, hogy a szerbfél elégedetlen a kapott javaslattal, ugyanakkor hangsúlyozta, Szerbia továbbra is elkötelezett a MOL-lal folytatott tárgyalások és a kompromisszum keresés mellett, de nem minden áron. Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a mindennapi kávéfogyasztást. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mélyreható hatással lehet a sejtek működésére, sőt, akár az illettartamra is. A londoni Queen Mary Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, az úgynevezett OMPK-t. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez. A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amely sok szempontból hasonlít az emberi sejthez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem az összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolja az anyagcserét és a sejtosztódást. A szerb vízilabda válogatott játékosai bejelentették, hogy addig nem szerepelnek a nemzeti csapatban, amíg a szerbiai vízilabda szövetség élén Slobodan Szoro áll. A közleményt azután adták ki, hogy Uroš Stevanović szövetségi kapitány lemondott néhány nappal Szoro megválasztását követően. Az Aston Villa 4-0-ás győzelemmel fordította meg a Nottingham Forest elleni Európa Liga elődöntős párharcot, és bejutott a sorozat fináléjába. Ma párás napsütéses időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

és ha majd ránk rakódott hosszú út porából, messze fénylő tövis koronát, az idő göngyölekként a fejünkre varázsol. Ne lesd el a gyerek mosolyát,

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021-809-207. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

Eladóház udvarral, 17 ár területen padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld, a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4 590 000.

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: kiadó kétszobás lakás a második emeleten, Ada központjában, a Lenin utca 8/A szám alatt bútorozottan. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 060 45 48 150.
1: 107,7 Adai Rádió.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június 15-től december 15-ig tesztelik a Műszaki Vizsgák Központi Informatikai Rendszerét. A járművek regisztrációja a jövőben kizárólag akkor lesz lehetséges, ha az adott jármű rendelkezik a műszaki vizsgáról szóló érvényes digitális tanúsítvánnyal. Az eredményeket egy teljesen objektív rendszer fogadja majd, így nem lesz lehetőség a tanúsítványok manipulálására. A Szerbiai Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy az alapkamatot 5,75%-on tartja. A jegybank közölte, hogy változatlan marad a betéti rendelkezések kamatja is, amely 4,5%, valamint a hitelkönnyítési kamat, amely 7%. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter a MOL képviselőivel folytatott tárgyalást követően kijelentette, hogy a szerb fél elégedetlen a kapott javaslattal, ugyanakkor hangsúlyozta, Szerbia továbbra is elkötelezett a MOL-lal folytatott tárgyalások és a kompromisszum keresés mellett, de nem minden áron. Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a mindennapi kávéfogyasztást. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mérható hatással lehet a sejtek működésére, sőt, akár az illettartamra is. A londoni Queen Mary Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, az úgynevezett OMPK-t. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez. A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amely sok szempontból hasonlít az emberi sejthez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem az összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolja az anyagcserét és a sejtosztódást. A szerb vízilabda válogatott játékosai bejelentették, hogy addig nem szerepelnek a nemzeti csapatban, amíg a szerbiai vízilabda szövetség élén Slobodan Szóró áll. A közleményt azután adták ki, hogy Uroš Stevanović szövetségi kapitány lemondott néhány nappal Szóró megválasztását követően. Az Aston Villa 4-0-ás győzelemmel fordította meg a Nottingham Forest elleni Európa Liga elődöntős párharcot, és bejutott a sorozat fináléjába. Ma párás napsütéses időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió. A Standard Ada Közművesítési Közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkpstandard_ada.co.rs honlapon találnak.

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili, Ada, Dósa András utca.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.
1: 107,7 Adai Rádió.

Első segélynyújtó verseny május 9-én szombaton a Vöröskereszt épületében. A verseny programja: reggel 8 órától a csapatok érkezése, 8:30-tól rajtszámok kihúzása, 9 órától a verseny kezdete és köszöntőbeszédek, 11:30-tól a verseny vége, 12 órakor eredményhirdetés és az elismervények átadása.

vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félek.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jel lesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szirma,

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni. Minden hídetől,
0: a legjobb zenék.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június 15-től december 15-ig tesztelik a Műszaki Vizsgák Központi Informatikai Rendszerét. A járművek regisztrációja a jövőben kizárólag akkor lesz lehetséges, ha az adott jármű rendelkezik a műszaki vizsgáról szóló érvényes digitális tanúsítvánnyal. Az eredményeket egy teljesen objektív rendszer fogadja majd, így nem lesz lehetőség a tanúsítványok manipulálására. A Szerbiai Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy az alapkamatot 5,75%-on tartja. A jegybank közölte, hogy változatlan marad a betéti rendelkezések kamatja is, amely 4,5%, valamint a hitelkönnyítési kamat, amely 7%. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter a MOL képviselőivel folytatott tárgyalást követően kijelentette, hogy a szerb fél elégedetlen a kapott javaslattal, ugyanakkor hangsúlyozta, Szerbia továbbra is elkötelezett a MOL-lal folytatott tárgyalások és a kompromisszum keresés mellett, de nem minden áron. Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a mindennapi kávéfogyasztást. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mérható hatással lehet a sejtek működésére, sőt, akár az illettartamra is. A londoni Queen Mary Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, az úgynevezett OMPK-t. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez. A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amely sok szempontból hasonlít az emberi sejthez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem az összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolja az anyagcserét és a sejtosztódást. A szerb vízilabda válogatott játékosai bejelentették, hogy addig nem szerepelnek a nemzeti csapatban, amíg a szerbiai vízilabda szövetség élén Slobodan Szóró áll. A közleményt azután adták ki, hogy Uroš Stevanović szövetségi kapitány lemondott néhány nappal Szóró megválasztását követően. Az Aston Villa 4-0-ás győzelemmel fordította meg a Nottingham Forest elleni Európa Liga elődöntős párharcot, és bejutott a sorozat fináléjába. Ma párás napsütéses időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

0: az NK Automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.
1: Lőre! Te cudar lőre! Te vagy az édes vétkes szenvedély! Lőre! Te cudar lőre! Miattad züllök, néha

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

fegyetesen, de szép vagy kedvesen, a hosszú vajad színén, én el nem felejtenék, sokára fegyetesen, és szép vagy kedvesen, a rövid

kutamból, kedves vendégeim, mert nem voltak hiába lépteim, tetteim. Itt áll előttünk az ékes menyasszony, hogy mint menyasszony fehérben először mulasson, és ebből a táncból minden...

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június 15-től december 15-ig tesztelik a Műszaki Vizsgák Központi Informatikai Rendszerét. A járművek regisztrációja a jövőben kizárólag akkor lesz lehetséges, ha az adott jármű rendelkezik a műszaki vizsgáról szóló érvényes digitális tanúsítvánnyal. Az eredményeket egy teljesen objektív rendszer fogadja majd, így nem lesz lehetőség a tanúsítványok manipulálására. A Szerbiai Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy az alapkamatot 5,75%-on tartja. A jegybank közölte, hogy változatlan marad a betéti rendelkezések kamatja is, amely 4,5%, valamint a hitelkönnyítési kamat, amely 7%. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter a MOL képviselőivel folytatott tárgyalást követően kijelentette, hogy a szerb fél elégedetlen a kapott javaslattal, ugyanakkor hangsúlyozta, Szerbia továbbra is elkötelezett a MOL-lal folytatott tárgyalások és a kompromisszum keresés mellett, de nem minden áron. Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a mindennapi kávéfogyasztást. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mélyreható hatással lehet a sejtek működésére, sőt, akár az illettartamra is. A londoni Queen Mary Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, az úgynevezett OMPK-t. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez. A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amely sok szempontból hasonlít az emberi sejthez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem az összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolja az anyagcserét és a sejtosztódást. A szerb vízilabda válogatott játékosai bejelentették, hogy addig nem szerepelnek a nemzeti csapatban, amíg a szerbiai vízilabda szövetség élén Slobodan Szóró áll. A közleményt azután adták ki, hogy Uroš Stevanović szövetségi kapitány lemondott néhány nappal Szóró megválasztását követően. Az Aston Villa 4-0-ás győzelemmel fordította meg a Nottingham Forest elleni Európa Liga elődöntős párharcot, és bejutott a sorozat fináléjába. Ma párás napsütéses időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet!

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pinteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

Eladóház udvarra, 17 ár területen Padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld, a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4590 000.

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra gratis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

kiadó kétszobás lakás a második emeleten, Ada központjában, a Lenin utca 8/A szám alatt bútorozottan. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 060 45 48 150. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június 15-től december 15-ig tesztelik a műszaki vizsgák központi informatikai rendszerét. A járművek regisztrációja a jövőben kizárólag akkor lesz lehetséges, ha az adott jármű rendelkezik a műszaki vizsgáról szóló érvényes digitális tanúsítvánnyal. Az eredményeket egy teljesen objektív rendszer fogadja majd, így nem lesz lehetőség a tanúsítványok manipulálására. A Szerbiai Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy az alapkamatot 5,75%-on tartja. A jegybank közölte, hogy változatlan marad a betéti rendelkezések kamatja is, amely 4,5%, valamint a hitelkönnyítési kamat, amely 7%. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter a MOL képviselőivel folytatott tárgyalást követően kijelentette, hogy a szerb fél elégedetlen a kapott javaslattal, ugyanakkor hangsúlyozta, Szerbia továbbra is elkötelezett a MOL-lal folytatott tárgyalások és a kompromisszum keresés mellett, de nem minden áron. Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a mindennapi kávéfogyasztást. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mélyreható hatással lehet a sejtek működésére, sőt, akár az illettartamra is. A londoni Queen Mary Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, az úgynevezett OMPK-t. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez. A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amely sok szempontból hasonlít az emberi sejthez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem az összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolja az anyagcserét és a sejtosztódást. A szerb vízilabda válogatott játékosai bejelentették, hogy addig nem szerepelnek a nemzeti csapatban, amíg a szerbiai vízilabda szövetség élén Slobodan Szoro áll. A közleményt azután adták ki, hogy Uroš Stevanović szövetségi kapitány lemondott néhány nappal Szoro megválasztását követően. Az Aston Villa 4-0-ás győzelemmel fordította meg a Nottingham Forest elleni Európa Liga elődöntős párharcot, és bejutott a sorozat fináléjába. Ma párás napsütéses időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A Standard Ada közművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkpstandard_ada.co.rs honlapon találnak.

se. Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Belső segélynyújtó verseny május 9-én szombaton a Vöröskereszt épületében. A verseny programja: reggel 8 órától a csapatok érkezése, 8:30-tól rajtszámok kihúzása, 9 órától a verseny kezdete és köszöntő beszédek, 11:30-tól a verseny vége, 12 órakor eredményhirdetés és az elismervények átadása.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június 15-től december 15-ig tesztelik a Műszaki Vizsgák Központi Informatikai Rendszerét. A járművek regisztrációja a jövőben kizárólag akkor lesz lehetséges, ha az adott jármű rendelkezik a műszaki vizsgáról szóló érvényes digitális tanúsítvánnyal. Az eredményeket egy teljesen objektív rendszer fogadja majd, így nem lesz lehetőség a tanúsítványok manipulálására. A Szerbiai Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy az alapkamatot 5,75%-on tartja. A jegybank közölte, hogy változatlan marad a betéti rendelkezések kamatja is, amely 4,5%, valamint a hitelkönnyítési kamat, amely 7%. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter a MOL képviselőivel folytatott tárgyalást követően kijelentette, hogy a szerb fél elégedetlen a kapott javaslattal, ugyanakkor hangsúlyozta, Szerbia továbbra is elkötelezett a MOL-lal folytatott tárgyalások és a kompromisszum keresés mellett, de nem minden áron. Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a mindennapi kávéfogyasztást. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mélyreható hatással lehet a sejtek működésére, sőt, akár az illettartamra is. A londoni Queen Mary Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, az úgynevezett OMPK-t. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez. A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amely sok szempontból hasonlít az emberi sejthez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem az összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolja az anyagcserét és a sejtosztódást. A szerb vízilabda válogatott játékosai bejelentették, hogy addig nem szerepelnek a nemzeti csapatban, amíg a szerbiai vízilabda szövetség élén Slobodan Szóró áll. A közleményt azután adták ki, hogy Uroš Stevanović szövetségi kapitány lemondott néhány nappal Szóró megválasztását követően. Az Aston Villa 4-0-ás győzelemmel fordította meg a Nottingham Forest elleni Európa Liga elődöntős párharcot, és bejutott a sorozat fináléjába. Ma párás napsütéses időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A Standard Ada közművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkpstandard_ada.co.rs honlapon találnak.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán, Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

az NK Automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Első segélynyújtó verseny május 9-én szombaton a Vörös Kereszt épületében. A verseny programja: reggel 8 órától a csapatok érkezése, 8:30-tól rajtszámok kihúzása, 9 órától a verseny kezdete és köszöntőbeszédek, 11:30-tól a verseny vége, 12 órakor eredményhirdetés és az elismervények átadása.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Június 15-től december 15-ig tesztelik a Műszaki Vizsgák Központi Informatikai Rendszerét. A járművek regisztrációja a jövőben kizárólag akkor lesz lehetséges, ha az adott jármű rendelkezik a műszaki vizsgáról szóló érvényes digitális tanúsítvánnyal. Az eredményeket egy teljesen objektív rendszer fogadja majd, így nem lesz lehetőség a tanúsítványok manipulálására. A Szerbiai Nemzeti Bank végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy az alapkamatot 5,75%-on tartja. A jegybank közölte, hogy változatlan marad a betéti rendelkezések kamatja is, amely 4,5%, valamint a hitelkönnyítési kamat, amely 7%. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter a MOL képviselőivel folytatott tárgyalást követően kijelentette, hogy a szerb fél elégedetlen a kapott javaslattal, ugyanakkor hangsúlyozta, Szerbia továbbra is elkötelezett a MOL-lal folytatott tárgyalások és a kompromisszum keresés mellett, de nem minden áron. Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a mindennapi kávéfogyasztást. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mérható hatással lehet a sejtek működésére, sőt, akár az illettartamra is. A londoni Queen Mary Egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, az úgynevezett OMPK-t. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez. A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amely sok szempontból hasonlít az emberi sejthez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem az összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolja az anyagcserét és a sejtosztódást. A szerb vízilabda válogatott játékosai bejelentették, hogy addig nem szerepelnek a nemzeti csapatban, amíg a szerbiai vízilabda szövetség élén Slobodan Szóró áll. A közleményt azután adták ki, hogy Uroš Stevanović szövetségi kapitány lemondott néhány nappal Szóró megválasztását követően. Az Aston Villa 4-0-ás győzelemmel fordította meg a Nottingham Forest elleni Európa Liga elődöntős párharcot, és bejutott a sorozat fináléjába. Ma párás napsütéses időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: eladóház udvarral, 17 ár területen padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld, a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4590 000. Az NK Automobili a személy- és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Kiadó kétszobás lakás a második emeleten, Ada központjában, a Lenin utca 8/A szám alatt bútorozottan. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 060 45 48 150.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

107,7 MHz.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Vlada.
1: 107,7.
2: Najveći muzički hitovi za vas. Sweet dreams.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.